0: Jehovah, ni wuti kasi.
1: Original
0: Israel. Ah, tiasi vu. Nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame, nyame